hold a felhők mögé rejtőzött. Két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngyharmat, a... Tján, ez nem köpszikás a Gyurgyájak.

0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 2-a péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Petak je 2. listopada 2026. godine. Dobrodošli u jutarnju emisiju na hrvatskom jeziku u kojoj smo s vama do 10 sati. Danas vam donosimo portret Silvestra Balića, novog predsjednika Hrvatske državne samouprave. U razgovoru s Renatom Blatinac govori o svojem životnom putu i povezanosti s hrvatskom zajednicom u nas. Beneta Blažetin vodi nas u Kerestur, gdje su učenici u sklopu dana Nikole Zrinskog izrađivali razglednice povezivajući kreativnost, zavičajnu baštinu i suvremenu tehnologiju. Posjetit ćemo i Vršendu, te od Marijane Blatinac doznati kako je na Miholje proslavljen Dan sela. Govorit ćemo i o prijateljstvima hrvatskih gradova s posebnim osvrtom na njihove veze s Mađarskom. Uz vijesti i odabranu glazbu želimo vam ugodno jutro. Za tonsku realizaciju brine se Norbert Out, a emisiju uređuje i vodi Andrija Pavlijeković. Ostanite s nama.

A mucsonyi görögkatolikus templom harangját hallották. A településen vegyes összetételű lakosság, magyar és ruszin nemzetiségű él. Ennek megfelelően az istentiszteletek is kétnyelvűek. Mucson községet 1219-ben említik először. Önálló parókiája azonban csak 1747 óta működik. A fazsindejes, kőből épült, írásban először 1817-ben említett templom, 1878-ban a falu jelentős részét elpusztító tűzvész áldozata lett. A tűzvész után a szemközti dombon emlékkápolna épült. A mai templomot 1910-ben szentelték a parókia épülettel és az egyemeletes iskolával együtt. A templomot 1925-26-ban kibővítették egy kereszthajóval. Az ikonosztázion 1928-ban készült. Védője Szent Péter és Pál apostolok. A templom szenteket ábrázoló mozaik ablakokkal díszített. A 25 méter magas templomtoronyban 5 harang lakik. A legrégibb harang 250 kg-os és Szűz Mária tiszteletére 1878-ban öntetett Vasler Ferenc műhelyében. A második és harmadik harang 1936-ban készült. 1950-ben öntötték a negyedik 504 kg-os Szent Péter és Pál harangot Szlezák Rafael műhelyében. Az ötödik 986 kg-os nagy harang 1995-ben Gombos Lajos öntödéjében készült Szent Miklós tiszteletére.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Több mint 20 éve tanít a Bogyiszlói Általános Iskolában Mihalovics Zsolt, aki hivatásként tekint a pedagógus pályára. Fő profija az ének, zene és a cigány népismeret. A Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában pedig népi hegedűt oktat. Mindezek mellett a Bogyiszlói Csillagvár tanodát is ő vezeti. Mint mondja, mindenek előtt a kölcsönös befogadásért dolgozik. Mai műsorunkban a Bogyiszlón élő Mihalovics Zsolt pedagógust ismerhetik meg.
3: Szia, Csabikám! A Csabika, gyere csak ide! Ha már itt száguldozó. Várjál meg, gyere csak ide! Na, milyen utcában vagyunk?
4: Küzdelem.
3: Na, gyere velem, küzdelem utca. Te itt laksz, igaz?
4: Aha.
3: És mit jelent, hogy küzdelem, te tudod? Hogy valamiért harcolnak, igaz? Na, és képzeld el, hogy ez miért nem azért voltam harc, hogy egymásnak estek az emberek, hanem azért, várj egy picit, hadd mondjam, hogy lehagysz, akkor nem tudom elmondani. Azért történt ez, mert amikor ide költözve voltak árvizek, és ezzel nem itt laktak a cigányok, és létre tudja a Dankó utca, meg a Küzdelem utca, ez a Dankó telep egybe, arról már hallottál?
4: Igen.
3: És akkor itt lejöttek a Küzdelem utcai lakók is, akkor itt megjelent ez a nagy talajvíz, ami szerintem már észrevetted, nálatok is van, ugye? Amikor nagy vizek vannak. És azt mondták akkor, hogy a cigányok, ha már ide jöttek és ide költöztették őket, akkor szeretnének itt maradni mindenképp, és ezért is a Dankó telepről, azért a Dankó utca, és akkor ezt még meg elnevezték ilyen Küzdelem utcának is, mert szerettek volna itt maradni. Na képzeld el, ezért volt ez. Na most már tudod?
4: Igen.
3: Jó van. Na, akkor tudod, mivel Küzdelem utcai lakos. Orvos akarta lenni, gyerekorvos.
2: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
3: De amikor megláttam a vért, akkor nem voltam jól, és úgy gondoltam, hogy ezzel én nem tudok együttműködni, és nem tudom ezt megvalósítani az álmimat, de gyerekek között szerettem volna lenni. És az iskoláim folyamatában ugye a zene, az énekzene egyre közelebb került hozzám, és egy más tantárgy is a történelem, és azt gondoltam, hogy én nekem itt lesz a közelségem, hogy a gyerekek között legyek, és ennek érdekében ugye elkezdtem tanulni. Emellett a zenét azt én tanultam nagypapámtól, Orsos Kis Jánostól, művészet mesterétől, illetve mondta, mivel ő nem tudta kottát, hogy menjek el zeneiskolába, és a zeneiskolába jártam, Szekszárdi Liszt Ferenc zeneiskolába. Ezt követően a Kodály Zoltán zenegimnáziumba jutottam el Pécsre, és akkor azt elvégeztem, akkor már egyre jobban kialakult, hogy valóban én tanár szeretnék lenni, és jelentkeztem is énekzene történelem szakra. Ez akkor nem jött össze, és elkezdtem más területeken mozogni, és ezt követően újra visszajött bennem az, hogy én tanár szeretnék lenni. Megpróbáltam még egyszer a Nyíregyházi Főiskolát, énekzene népzene szakosként akartam ott bejutni, ami sikerült is. És így jutottam el a tanárság felé, az, ami ugye vágyam volt. Mindig is szerettem a gyerekeket, és talán van egy olyan belső kisugárzásom is, hogy gyerekek is úgy szeretnek velem együtt lenni. És ezáltal én azt mondtam, nekem ez a mesdje, ahol nekem járni kell. Na, akkor kezdem. Az első dalt a zongorával fogom játszani, és akkor lehet írni. Önálló munkát kérnék, jó? Tehát ne csoportosat. Természetesen én, ha az énekzeneit tanítom, akkor ha megjelenik a cigányságnak bármilyen kis szegmense, ami kapcsolót ad hozzá, akkor ezt megjelenítem. Hisz ha népzene, azért az a cigány zenével, a cigánysággal nagyon szorosan összeköthető. Ha cigányok abban az időben, mikor ide kerültünk Magyarországra is, és nem veszik át ezt a kultúrát, ezt a népi hagyományt, és magukra nem formálják, akkor ma a népzeneoktatás nem működik ilyen szinten. A legnagyobb népzenegyűjtők ebből tudtak meríteni. Minden tájegységnek azért egy igazi cigányzenekar volt az adatközlője. azt felvették a népzenegyűjtők, és aztán ezt lehetett ma játszani, vagy ezt lehet és lehet majd játszani, akár az akadémián, akár bárhol is, akit népzenét játszik. Tehát fontos szelete volt ebben a cigányságnak. Észrevétlenül becsúsztatom mindig a gyerekeknek azt, hogy a cigányságnak a kultúrájához, a zenevilágához legyen köze. És átveszi, és megszereti. Tehát az énekora óriási teret ad erre, hogy én ezt a kettőt tudjam ötvözni. És figyeljetek, mert ez nem olyan lesz, amit az énekkönyvben tanultunk, hanem ami ide köthető Bogyiszlóhoz. Jó, annyit elárulok. Te ismerni fogjátok. Semmi különleges.

0: A cigányságnak az elfogadása akkor történhet meg a többségi társadalomtól, hogyha megismerik a mi kultúránkat.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: Nem csak a cigányságnak kell a nem cigány, és a magyar kultúrát mondjuk így megismerni, de többször elmondtam, én is magyar ember vagyok. Csak mellette cigány identitástudattal is rendelkezem természetesen. Szóval akkor működik az elfogadása egymásnak, hogyha megismerjük egymás kultúráját. És ez egy közelséget adhat. És a gyerekek is, amikor egymás mellett vannak, ugye ők még nagyon tisztán érkeznek, ott még nincsenek a külső hatások, hogy ő cigány, én nem vagyok cigány. Aztán már jönnek a külső sztereotíp gondolatok, amit ők vagy elfogadnak, vagy nem, de többségében sajnos elfogadnak. Így viszont már előre felkészítem őket arra, és lám, egy cigány ember tanítja ezt, hogy mielőtt bármit is mondanátok, vagy bármit is hallanátok, azért én vagyok előttetek. És én azt gondolom, nagyon jó a kapcsolatom a gyerekekkel. És mivel jó a kapcsolatom, akkor tőlem ezt elfogadják. Szóval ezért érzem ezt nagyon fontosnak, hogy a cigány és nem cigány gyerekek együtt vannak. És miért? Ugye integrálásról beszélünk, integrációról. Szerintem a cigányságra a többsége ezzel próbálkozik is. Bogyiszló ebben élen jár, ebben biztos vagyok. De ez kevés. Ez az, amit én mondtam, hogy a kölcsönös elfogadás. Ez pedig az inklúzió, kölcsönös befogadás. És akkor tudjuk befogadni a másikat, ha megismerjük másiknak a kultúráját, a valóságát, az életét. A mai világban mindenki látja, hogy nagyon nehéz a megélhetés, tehát az, amit fizetés gyanánt kapnak az emberek, hát hónaptól hónapig sokszor jó, hogyha kitart vagy nem tart ki, és ha azt akarjuk, hogy valami többlet legyen, és szeretnék majd valamit venni, ha valami elromlik, nem többet, hogy majd elmegyünk üdülni, hanem hogyha valami elromlik, akkor tudjuk pótolni, hát az nagyon kevés. És próbálkoznak. Az itt lévő cigányság mindig is dolgos volt. Itt nem kellett buzítani senkit arra, hogy menjen már dolgozni. A bogyiszló cigány közösség az nagyon nagy mértékben 90%-ban beállás cigányság közösségéhez tartozik. A mi őseink, a nagyapáink már beintegrálódtak a többségi társadalomba. Dolgoztak, úgy szoktuk mondani, a parasztságnál kint, és ott a különböző munkákat elvállalták. Ezt követően megjelent a TS, és megjelentek a különböző gyárak. Azok is felölelték a képzetlen cigányságot, mondjuk így ki. A elmentek is betanított munkások lettek, illetve a TS-be pedig a saját kézerőből dolgozhattak. Na de megjelent nálunk egy olyan dolog, ami nem volt szokványos, és talán még manapság sem az sajnos. Az én előttem lévő generáció, a nagybátyám még idejében, elkezdtek iskolába járni, még pedig középiskolákba is, nem csak az általános iskolákba, és ott szakmákat tanultak, akik már úgy voltak a munkahelyeken, mint szakmunkásként, tehát a bérezésük is más volt, és a megítélésük is. Mi ezzel még tovább tudtunk haladni, így a tanultságunk még magasabb fokra jutott el, többen érettségiztünk, és jó magam két diplomásként, de még nagyon sok társam, talán 9-10 is végeztünk már különböző helyeken, és diplomával rendelkezünk. Tehát az integráció, amiről sokat beszélnek és halljuk a médiában, nálunk tényleg révbe ért, de beszéltem már arról, hogy az integráció az egy szelete, én sokkal jobban szeretem az inklúziót. Már ne integrálódjunk, mert beintegrálódtunk bőven, azt gondolom, és megtettük, amit ezügyben lehet, Bogyiszló községéről beszélve, és itt lévő bogyiszló cigányságról, meg nagyon sok, ami a falvakban. Úgyhogy, amit úgy szerettek volna, hogy beilleszkedjünk, azt mi szerintem kőkeményen elvégeztük, és ott lehetünk azokon a helyeken, ahol megérdemelten ülhetünk. De az inklúzió sokkal fontosabb, a kölcsönös befogadás. Hogyha mi valamit teszünk, akkor a többségi társadalom is próbáljon úgy cselekedni, hogy eljutassunk azokra a helyekre, amire talán méltóak vagyunk.

0: Gyerekkoromban már megkaphattam a kis hegedűt. A család által is nagypapám a híres bogyiszói zenekar vezetője volt és alapítója Orsos Kis János, népművészet mestere.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: És nála kezdtem el tanulni, unokaként. Kimaradtak a fiúgyermekek, édesanyám volt, aki mondta hogy a nagypapának, hogy tanítsd meg már az unokádat, hát valaki vigye tovább. És úgy rám talált így a zene, innét indult el. Hát ez nekem egy kiváltság volt, hogy egy ilyen jó muzsikus mellett nevelkedhettem pici gyerekként, és aztán a nagy zenekarba is oda kerülhettem, és azt a sok szép zenét, dalt magamba szívhattam. És így kerültem én a zene világába, közben pedig hát elmentem, én megcsináltam a általános zeneiskolát, aztán a főiskolát, és azért is taníthatok. De a zene nekem nagyon fontos. Talán mondhatom, hogy minden. Hagyományőrzőként autentikus népzenét játszunk, ez a fő profil, ez egy adatközű zenekarról van szó nagypapám által, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb mesterek, Bogyiszlón voltak, gyűjtöttek, Martin György, Pesovár Ferenc, Halmos Béla, aki már nincs közöttük, és a többiek is sajnos, de Sebő Ferencet említve, mi itt van közöttük, és jó barátságban vagyunk, aki 80 éve még egy Hungaroton lemezt is kiadott a régi zenekarról, és az eredeti zenekarról. Sajnos, hogy haltak ki az öregek, úgy egyre akkor mi átvettük ezt a szerepet. Nagypapám 97-ben halt meg, az már azért több mint 25 éve van. Unokák elkezdtük átvenni a zenét, és igazából fiatalítottuk a zenekart. Bogyiszlói népzene, megőrzése, továbbvívése, és aztán majd átadása. És ez is egy jó kis kapocs, hogy nem apa, fia, hanem nagypapa és unoka. Ez szerintem még bensőségesebb volt egyébként. Másképp néz egy nagypapa az unokájára, mint a saját gyermekére, fiára, hogy nagyon jó kapcsolatom volt vele. És hogy ezt én nem veszem át, akkor most már több mint 25-27 éve nincs bogyiszlói muzsika helyben. Mert ugye tanítható és tanítják, hisz a Dunántúl tájegységének az egyik muzsika világ az bogyiszlóhoz köthető, és felvételek alapján lekottáztak, hogy ők nem tudták a kottát, ma játsszák akár a Zeneakadémián, vagy bárhol, ez egy tájegységhez köthető olyan dolog, amit meg kell tanulni.

Nagypapám egy dologra tanított meg engem legfőképp az alázatra. Nem az alázkodás, az alázatra. Ő egy visszafogott úriember volt. Ő nagy fegyelemmel tartotta a zenekart. És ez mind abból adott, amilyen személyiség volt ő. Volt egy aurája. Ott ő volt a karmester, ő volt a gesztikulációval, amit mutatott, vonójátékával, mozgásával, és akkor volt a zenekar olyan, aminek kellett lenni. Tehát amíg feladat volt, addig annak úgy kellett működni. Ezt én is ugyanezt így érzem, és így követelem meg, én is a zenekartól mondhatok ilyet. A Bogyiszói zenekart képviselem, nem a Mihalovics Zsoltot, hanem azok keresztül a Bogyiszói zenekart. És ezzel ő nevelkedett, és ezt visszük is tovább.

0: 2003 óta tanítok Bogyiszon az általános iskolába. Főprofilom az az énekzene, cigány népismeretet is tanítok, mert a romológiát is elvégeztem. Emellett én tanítok a Liszt-Ferenc zeneiskolában is, amit említettem már korábbiban, ahol a klasszikus zenét tanultam, de ugye népzenét játszok, és ott népi hegedűt oktatok óraadóként. Szerintem ott is ides tovább már legalább egy 15 éve. Hát igen, pedagógus ez egy nagyon fontos fogalom.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: A tanár azt mondja, hogy megcsinálj, leadja az anyagot, és aztán megy tovább. Pedagógus az egy más jellemet kíván el, és az is. Egy jó pedagógus ma nem egyszerű egy jó pedagógusnak lenni, és ez tényleg ez egy hivatás, egy elhivatottság. Egyszer nem tudok másfelé elmenni, nem azért nem lettek volna lehetőségek, mert a lelkem, az ösztöneim azt sugálják, hogy nekem itt kell maradnom, és én a gyerekek közelségébe kell legyek. Mert pedagógusként a gyerekeket nem csak tanítani kell, hanem nevelni. Akár intelmekre, akár egy megjelenésre, a megszólításokra. Úgy nevelkedtem, ma mész kisfiam, nekem mindig köszönj bárkinek is. Ha ismered, ha nem. Ez a gyerekeknél, hogyha megyek át valamire, mindig köszönj, mert már ez sincs meg. Ebben a gyorsított, felgyorsított világban a gyerekek egyre többször magányosan vannak otthon, mert a szülők rohannak, dolgoznak, hogy megteremtsék azokat a javakat, amivel túl tudják élni, vagy tisztességesen tudják élni a napjaik, a telefon használata. Ott sincs a kontakt, nincsenek az egymásra való kapcsolatok. És ezért fontos, hogy egy pedagógusomban itt vagyok közöttük, hogy ezeket a kontaktokat erősítsem, az együttléteket, erre nem ad meg én más legnagyobb lehetőséget, mint a zene. Észrevétlenül a kapcsolatokat erősíteni tudom. Gyere, Áron! Gyere, gyere, te is! Gyere be! Nyugodtan! Na, csak oda! És a kis papírod? Itt van! Megvan a kis papírunk is, gyere, megfogod, és elmondod nekem a részeit, most gyorsan ezzel te feladatod, meg utána megpengedjük, jó? Na mondd el hangszer részeit.
2: Ez a csiga, ez a has.
0: Igen?
2: Ez a hát.
0: Úgy van. Ahol fogod, az mi? Ha mi ez itt nekem?
2: Nyak.
0: Nyak? És mi ez fölül? Ahol lefogjuk a hangot, hogy nevezzük? Fogó?
2: Fogólap.
0: Pedagógusnak lenni ma nem egyszerű, és ez tényleg ez egy fontos hivatás, és azt tudja ezt, mivel aki ezt belül is érzi. Kell egy belső érzelemvilág ehhez, hogy én mindenkit szeressek, és én úgy megyek oda gyerekekhez, de ez vissza is jön. Nálam minden nap így telik el. Pluszokat adok nekik, nem csak a zeneórán, hanem a szünetekben, vagy bármikor is keresem a kontaktot velük. Ki kezdi, aki ezt a főprímás? Mire integek, akkor te leszel. Fölfutása, jó? Mehet. Figyelem. Na bátran.

0: nagyon jó volt. És ének még tudok rajta, igaz? Névzene ettől, névzene.
1: Most a művelődési házban vagyunk, itt található a tanodának is a két terme, fönt a galériában. A tanoda 2013-tól működik, többségében itt hátrányos helyzetű gyerekekkel tudunk foglalkozni. A mi csoport létszámunk az 30 fővel indult, és 30 fő mai nap is. A felzárkóztatás mellett nagyon fontos itt a tehetségápolás is. Az esélyegyelőség mindenkinek adott. Mindenki, mert iskolába mindenki oda juthat, talán fel is veszik, de hogy ott tudjon maradni, megmaradni, az kell egy szociális háttér. Tehát a tanod ebben elég nagy mérföldkövet lerak. Mindennapos foglalkozásról van szó. Itt szaktanárokkal vagyunk különböző területekről, de a tanoda itt nem áll meg. Tehát emellett olyan programokat biztosítom nekik, ami esetleg otthonról nem igazán lehetséges. Kirándulások. Figyellek arra, én vagyok itt a szakmai vezető egyébként, öten dolgozunk itt, hogy ez egy jó egyensúlyban legyen. Nem lehet a gyerekeket folyamatosan csak azzal gyepálni és küzdeni velük, hogy tanuljatok, mert az nem működik. Így tudod talán akár középiskolákban ez nagyon fontos megmaradni. Ami itt van, hogy minden ingyenes, akármilyen programról beszélünk, itt semmiért nem fizetnek a gyerekek, ezt mi megkapjuk és rájuk költjük. Tehát ez egy nagyon nagy lehetőség, és ez a szociális háttérnek a hiányosságáit, ha vannak, akkor hisz mondtam, hogy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről van többségében szó, akkor ezzel mi tudjuk pótolni.
0: Lehet kézüveskedni, ide gyertek!
1: A sztereotípiák, a kudarcok, az előítéletek, kell egy belső erő. Nem mindenki tud ezzel megküzdeni. Akik valóvá jutottunk egy szintére, mondjuk egy tanulmányik alapján, hogy nagyon sok gátat át kellett ugrani, és többszörösen teljesíteni. Tehát rengeteg dolog volt, amikor egy belső erőnek ellen, hogy igenis ott maradj el.
2: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
1: És tud végigcsinálni. És valahogy ezt aztán elfelejtik többen. Ez a kifehéredő társadalmat is sokan követik a cigányságból, hogy akkor én nem vagyok cigány, én ezt vállalom. És cigány emberként ez egy óriási felelősség, hogyha gyerekek elé megyek, nem úgy meg, hogy itt a cigány tanár úr, és akkor itt vagyok veletek, mert az én is mondtam, hogy magyar ember vagyok, de mellette cigány emberként is, beás cigány, így mondanám, ez a pontosítása. És hogy ha viszont előjön egy olyan, és nem a népismeret órán, ez lehet bármilyen órán is, vagy egy osztályfőnöki órán, osztályfőnök, és előjön ebben a kapcsolatban valami, akkor én igenis képviselem a cigányságomat is. De nem csak a gyerekeknél van ez szerintem, hanem az életünkben is, a bárhova elmegyünk. Nekem ez egy hivatás tudattá is alakult, hogy nekem feladatom van ezzel.
0: Az ő feladat azt lesz, jó? De ide jöttünk, ide, másik viszont. Jó, így fogtok táncolni. Jó, én élek előtt, és ti csak táncolni. Nem lesz ez a...

bogyiszló, több szempontból is ismert lehet, az első a paprikát mondják, tényleg így van, kiváló paprika, mellette pedig a zene és a kultúra, a hírességét ő adja. Érdekes, hogy mi ugye beárt cigányzenészek vagyunk, és általában a magyar cigányzenészekre mondják, hogy a vonos bandában játszanak, és hogy ők képviselik ezt a műfajnak, eznek a részét. Hát mi akkor ebben különlegesek vagyunk, de vannak még ilyenek, ahol a vonos zenekarnak igenis nagy múltja volt, van, és hát reméljük, hogy lesz is. És nagyon sok szép zene, muzsika van a beás közösségtől is, ami nem a gitárhoz kötődik, a pengető zenekarokhoz, hanem a vonós zenéhez. És ezt úgy játszották már az őseink is. Egyébként bogyiszló nem csak vonós zenekarok voltak, hanem tamburás zenekarok is voltak. Csak mindenhol azért lemorzsolódtak, több vonós banda is volt, és aztán együtt lett egy ilyen kuriózum a bogyiszló zenekar, ahol egy fúzió jött össze, a tamburás zenekarból maradtak hárman, és a vonós zenekarból is. Családon belül visszük tovább, hisz unokák vagyunk többségében ebben, vagy családok, vagy a saját gyermekem is benne van. Tényleg a családon belül próbáljuk ezt vinni tovább.

0: Hát a Nemzetiségi Önkormányzatnak a tagja, majd az elnöke lettem, és most már nem tudom, hanyadik alkalommal, a nagy önkormányzatba is bejutottam az önkormányzatiba, az, ami nagyon fontos, mert a kettőnek így tudok talán egy ötvözetet adni és jobban segíteni. Hogy miért teszem? Azért teszem, hogy valamit tudjak nyújtani a cigányságomnak.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: Nagyon sok feladatom van. Elkezdem hétfőn reggel, akkor pénteken veszem észre, hogy otthon vagyok. Tehát reggeltől esik dolgozom. Néha azért a családról vására, ezt így elmondom, de valahogy magamat háttérbe teszem, és amiket beszélünk valahogy a nemzetiségünk, amikor a nagy önkormányzat, itt tanítok, ott tanítok, és még a tanoda is, ami ott van. De ezek mind olyan szép hivatások, nekem olyan hivatás tudatom van, ami engem visz előre, és motivál. Még a mai napig motivál. Szóval azt érzem, hogy amíg bírom, addig csinálom.

0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Геймиші Еріка». Програма створена некомерційним закритим акціонерним товариством «Дуна». 2026 рік.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Pavlekovics András.
2: Köszöntöm a Nemzetiségek zenéje hallgatóit. Mai félórás összeállításunkban a horvát rádiók legfrissebb sikerdalaira figyelünk. A HR Top 100 élén a hónap folyamán nagy változás történt. Jasna Zlokics és Jakov Jozinovics duettje már a megjelenést követő második héten az első helyre került. Hallgassuk meg az új listavezetőt, a Judy Poputnász, vagyis a Hozzánk hasonló emberek című dalt.

A dal a hónap elején még a lista legmagasabb új belépője volt, most pedig már a horvát rádiók legtöbbet játszott felvétele. Jasna Zlokić pályáján az első HR Top 100 lista vezetés, mind Jakov Jozinovic számára egyre ismerősebb a csúcspozíció. A duett Matija Cvek 7 héten át tartó elsőbségét szakította meg, az előző lista vezető azonban továbbra is közvetlenül az élmezőnyben maradt. Dvojem Mladi című dala a második helyen áll.

A harmadik helyre a Fluentes együttese érkezett a Csuvár, vagyis az Őrző című dallal. Gorán Boskovics személyes hangú szerzeményét a lányához írta. Az apai szeretetről, óvásról és kötődésről szóló üzenet gyorsan utat talált a hallgatókhoz. Már a második listás héten dobogós lett.

A HR Top 104. helyezettje a horvát funk és popzene egyik jól ismert zenekara, a Song Killers. A csapat Superman című felvétele hetek óta stabilan szerepel a rádiós játszási listán. Lendületes, könnyen felismerhető hangzásuk most is jól szól az éterben.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Az első ötös mezőnyt Marko Kutlić zárja a Probudi me, vagyis Ébresz fel című dalával. A fiatal énekes ezen a héten nem csak egy, hanem két felvétellel is komoly figyelmet kapott, egy másik dala a lista legnagyobb ugrását produkálta.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A Vratilasse a múlt heti 89. helyről egészen a 13. jutott. Marko Kutlić ezt a dalt a 29. dalmát Chanson Fesztiválon is bemutatta, ahol a szakmai zsűri második díját nyerte el. A fesztivál siker után a rádiós szerkesztők is egyre gyakrabban választották a felvételt.

A mai műsorunkban a HR Top 100 átrendező élmezőnyéből hallhattunk dalokat. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztőt és műsorvezetőt Pavlekovics Andrást hallották. A viszont hallásra a Nemzeti Sikek zenéje következő adásában.

0: Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 1-e csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Četvrtak je 1. listopada. Srdačno vas pozdravljam u emisiji na hrvatskom jeziku u kojoj smo s vama od 8 do 10 sati. Danas govorimo o gostovanju zagrebačkog HNK u Budimpešti s krlešinim zastavama. Predstavljamo novi broj hrvatskog glasnika i najavljujemo 8. susret hrvatskih zborova u Kaćmaru. Donosimo i priču o knjizi Boje Hrvatske Moravske u zvijesti, najave, događanja i hrvatsku glazbu. Za tonsku realizaciju brine Norbert Aut, govorne priloge su pripremili Nata Balatinac, Branka Pavić-Bržetin i novinari Hrvatskog radija, a emisiju uređuje i vodi Andrija Pavleković. Nakon pozdravne pjesme poslušajte vijesti. Dobro nam došli!

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a 3 szólamra című Roma magazin műsor magyar nyelvű fél órája. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy István. Szövetségesek. Mai műsorunk a házasságról, a párkapcsolatról szól 3 különböző roma pár bemutatásán keresztül. 3 helyszín, 3 generáció és 3 történet. Tartsanak velünk!

0: Hogy ismerkedtetek meg?
1: Hát mi először Szent Lőrincen találkoztunk a vasútállomáson.
2: Meséli Laboda Lilla.
1: Az egyik barátnőmnél voltam látogatóban, és lekéstük a vonatot, és ő szólt a Józsikának, hogy vigyen be minket Pécsre. És akkor így találkoztunk. Akkor utána írogatott nekem. Aztán végül is rá 2-3 hónapra találkoztunk egy romanapon, Berkesden, és akkor ott jöttünk össze.
3: Számomra elég meghatározó nap volt. 2010. szeptember 26-a szombati nap volt.
2: Mondja Szegedi József.
3: De már előtte mi már megbeszéltük az online térben, hogy ott találkozunk, és hát ott én szépen hoztam a formámat, mint egy kis fiatal kis dajos kis cigánygyerek.
0: De ahogy kell egy ahogy kell, és
3: igen. Ott ismertük jobban meg egymást, és onnantól kezdve folyamatosan együtt vagyunk, és szeretjük egymást.
0: Pár mondatban mutassátok be, hogy hol vagyunk éppen.
1: A Ketani Pár Romák Összefogásáért Egyesület irodájában vagyunk. Az Egyesületet 1999-ben alapították roma származású egyetemisták, azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű, főként cigány származású embereknek segítsenek. Édesanyám az Egyesület elnöke, dr. Lakatos Szilvia, jelenleg az irodában vagyunk, de van még 2 telephely, Hősök terén és Istvánaknán, mind a 2 romák lakta szegregátum.
3: 7 éve dolgozom itt az Egyesületnél, a tanodában vagyok mentor, és a fiatalokat segítem, pályorientációjukat, illetve a sporttevékenységüket.
0: És emellett neked még van másik egyesület is?
3: Emellett igen, van egy saját civil szervezetünk, Küzdjünk Együtt Roma Egyesület, amit a pécsi roma szakligistákkal közösen alapítottunk, melynek az elsődleges célja az a sport általi nevelés, oktatás.
1: A Küzdjünk Együtt Roma Egyesülettel Baranya megyében járjuk a kis településeket, és roma identitás erősítő foglalkozásokat tartunk. A foglalkozások lényege, hogy a cigány emberekkel beszélgessünk a cigányságról. Mert az a tapasztalat, hogy az emberek sajnos nincsenek tisztában saját történelmükkel, a csoportokkal, sokszor azt se tudják, hogy ők maguk milyen cigányok.
0: És így, hogy egy pár vagytok, milyen együtt dolgozni?
1: Szerintem tud működni az, hogy mi együtt dolgozunk, hiszen együtt vagyunk, és együtt dolgozunk 7 éve.
3: Én csak pozitívan tudom megélni ezt, hogy együtt dolgozunk, hisz együtt fekszünk, együtt kelünk, együtt dolgozunk.
1: Én főleg itt az irodában szoktam adminisztrációs munkát csinálni. Itt van nálunk munkaerőpiaci tanácsadás, akkor a hozzánk bejövő cigány származású embereknek segítünk bármi, ami szükséges nekik.
3: Én járom a terepet, ő is jön persze, én is csinálom az adminisztrációt, de inkább így vagyunk beosztva, hogy én vagyok a terepmunkás.

0: Morbinék cerepatute, kajrák hagyilán, csodát szokere.
1: Mi ando Szigetvára rakagyilem, murodát vállalkozóval, me bútyikeráv, ando tanoda, tanítom a cigány gyerekeknek elsősorban a boxot, illetve a továbbtanulásukat segítem, hogy jó iskolába kerüljenek. A Gandhi gimnáziumban érettségiztem, esti tagozaton, utána a páromnak köszönhetően egyetemre is jelentkeztem, sikeresen el is végeztem, szociális ifjúság segíti a végzettségem.
2: Pécsen születtem, 28 éves vagyok, itt is lakom, most tervezzük amúgy, hogy elköltözünk Szentlőrincre, ez Pécs mellett van egy kisebb település. Általános és középiskolába jó intézményekbe jártam, többségében nem cigány származásúak voltak, így az osztályban ketten-hárman voltunk cigányok, viszont egyetemre, mikor bekerültem, akkor már inkább a cigány társaság vett körbe, romológiát kezdtem el tanulni az egyetemen, és beléptem a roma szakkollégiumba, ahol megerősödött bennem a cigányság. Nekem amúgy is erős identitástudatom volt, mert édesanyukám kolácigány, úgyhogy tisztában vagyunk a hagyományokkal. Nekem nagyon fontos a közösség miatt, hogy egy közösséghez tartozhatok, a cigány közösséghez.
1: Érettségit szerettem volna tenni mindenféleképpen, de nagyban hozzájárult a Lilla és a családja, hogy sikeresen letettem az érettségit. Az egyetemet azt pedig szinte 100%-osan tudom mondani, hogy ezt a Lillának köszönhetően kezdtem el, közösen voltunk mi szakkollégisták is, roma szakkollégiumban. Úgyhogy egymást segítettük a sikerhez, én úgy gondolom.
3: Lilla, mióta vezetsz?
2: Nekem 10 éve van jogosítványom, de körülbelül fél éve vettem meg az első autómat.
1: Nem szerettük volna azt, hogy ki van szolgáltatva annak, hogy csak akkor tud elmenni valahova, hogyha én elviszem.
3: Józsi, neked milyen érzés? Jobb így utasként a barátnőd mellett?
1: Sokszor jól érzem magam, de inkább legtöbbször nehéz nekem ez így, hogy nem én vagyok a vezető típus, még itt is, de hát elfogadom, sőt.
2: Mi nem vagyunk az a tipikusan nagyon hagyományos pár, mind a kettőnk tanult, még nincs gyermekünk, 30 éves a Józsika, én 28, úgyhogy nem vagyunk ez a tipikus cigány család, viszont már úgy gondoljuk, hogy szeretnénk mi is tovább lépni egy lépcsőfokot, mert most már a munkába szerintem kiteljesedtünk, úgyhogy most már szeretnénk előrébb lépni a családalapításra. Megvan a romológus alapdiplomám, és mesterképzésen szociális munkát végeztem el.
1: Sokszor furán néztek ránk, hogy miért nincs már gyermek, miért nem úgy élünk, ahogy a hagyományos, autentikusabb cigányok.
2: Nem vagyunk szerintem elkésve még mindig, úgyhogy számunkra elsődleges az volt, hogy megteremtsük a saját kis életünket, elérjünk valamit, a céljainkat, amiket kitűztünk magunk elé, ez az iskola, vagy a ház, vagy bármi ilyesmi. Legyen egy jó munkahelyünk, ahol biztos megélhetést tudunk biztosítani majd a gyerekeink számára.
3: Mit gondoltok, hogy lehet most egy cigány fiatalnak párt találni?
2: Ha a cigány fiatal mondjuk még tanult is, akkor sokkal nehezebb, azt gondolom. Az egyetemen még talán ott lehet párt találni, de hogyha kikerül az egyetemről, utána már nagyon nehéz.
3: És milyen itt Pécsen, így cigányként, van bármi negatív?
2: Sok helyen megjelenik, a lakhatásnál, albérletkeresésnél, vagy akár csak elmenni egy boltba, már ott is megjelennek ezek az előítéletek a cigánsággal szemben. Ez ellen csak a jó példát tudjuk nekik mutatni, hogy ne általánosítsanak.
1: Nézzék meg, mi is itt vagyunk. Mi is dolgozunk, tanultunk, egyetemi végzettségünk van, neki is, nekem is. Ugyanolyanak vagyunk mindig.
3: És akkor szeretnétek hosszú távon itt Pécsen berendezkedni?
1: Pécs mellett egy kisebb városban szeretnénk lakni, Szentlőrincen. És ott tervezzük a családalapítást.

0: Magdi néni, most Prügyön vagyunk itt a családi házunkban. Zoli bácsival itt ülnek egymás mellett. De most nem most kezdődött már ez a kapcsolat. Hány évvel ezelőtt?
1: Hány év előtt?
0: 50 éve.
1: Igen.
0: Zoli bátyám is így emlékszik erre, hogy 50 volt?
2: Hát, emlékszek én is.
0: Hol találkoztak először? Emlékszik rá Zoli bátyám?
2: Hát Nyíradcsáron.
3: Mondja Horváth Zoltán.
2: Mert én Budakalászon dolgoztam, és oda jártam, de mert anyám oda ment férhez. Mert én nagymamáméknál nevelkedtem, és már amikor elkezdtem dolgozni, akkor lementem Nyíradcsádra.
0: És rögtön megtetszett ez a fiatalasszony, amikor megláttam? Hát,
2: úgy, hogy elmentem látogatóba, és a sportot, szerettem a futballt, és akkor én ott is maradtam.
0: Ott is maradt?
2: Igen, sportoltam. 2 évig futballt, futballoztam, és akkor úgy jöttünk össze.
0: Akkor látod, hogy ez egy jó ember lesz. Igen. Csak ott kezdődött először az életünk?
1: Ott kezdődött az életünk, igen.
3: Meséli Horváth Zoltánné.
0: És mikor költöztek ide Prügyre?
1: Rá 2 évre.
2: 74-ben.
0: És akkor jöttek a gyerekek, már ott született, mert az első?
1: Az egyik, az idősebbik fiam. 12 voltunk testvérek, és ott is csak egy szobakonya volt. Van 12-13 évesen a lányokkal mentünk dolgozni. Határba dolgoztunk. És akkor ő vágyott ide, én megjöttem utána. Először vettünk így házat, szobakonya volt, és utána igen, építkeztünk.
0: Mennyi gyerek van önöknek?
1: 4. 2 fiú, 2 lány.
0: Zoli bátyámnak valami szakma volt, hogy miből lehetett akkor megélni?
2: Hát így korán kezdtem el, úgyhogy az 5 általános itt kellett hagynom, Budakalászra úgy kerültem fel. És bekerültem Pestre. Már ott lehetett iskolába járni és szakmát váltani. Szerettem az ás és kövéves munkát. De abban is dolgoztam sokáig, Pesten 8 évig.
0: És akkor innen ingázott, heti munkára járt?
2: És utána, mivel építkeztük már, lekerültem ide a Taktaközi víztársulathoz. Na ott 25 évet voltam zsinórban. Hogy ne maradjon a család egyedül, meg a gyerekekkel, hogy foglalkozni is kellett azért. Már így közel voltam a családhoz.
0: Itt van ez a szép szekrény a sarokban, ez is saját készítésű, Zoli bátyám.
2: Egy régi szekrény volt, és akkor így átalakítottam ilyen boltíves vessző formájú kézi munkával. Történt főzött vesszővel, és így ezt megcsináltam. Vízügynél dolgoztam 25 évig, és ottan voltak ilyen vesszővel dolgozó emberek, tanultak, és én elsajátítottam ezt a vesszőmunkát tőlük. Azelőtt foglalkoztam ilyen bevásárló kosarakkal, meg vesszőkosarakkal, de azt abba hagytam.

0: gyereknevelés az csak önre hárult inkább.
1: Az csak egyedül rám volt, igen. Különösen, amikor ide költöztünk. Ugye nem volt itt senki, aki hozzám tartozott volna. Ugye ő dolgozott, hiába voltak a gyerekek, meg volt jószág, meg kert, udvar, minden, de még akkor elmentem pluszba én is még dolgozgatni. Napszámra, dohányba, mágot törni, meg mindent a világon, amit adtak. És én mentem szívesen, hogy a gyerekeknek legyen meg, ami kell.
2: Megmutattam a gyerekeknek, hogy ha én nem kaptam meg azt, amit kellett volna, én megadtam mindegyiknek.
0: Mi kell ehhez, hogy 50 évig ilyen szépen éljen egymás mellett két ember?
1: Egy az, hogy meg kell becsülni a jót. Meg hát fiatal voltam, gyerek, és csak őt választottam. Meg a gyerekeket, semmi mást.
0: Zoli bátyám, ön szerint mi kell ahhoz, hogy 50 évig így egymás mellett éljen két ember szeretetben?
2: Hát a szeretet.
1: A szeretet, az igen.
2: Nagyon szükséges, hogy szeressék egymást. Tisztelet, megadás.
0: Tulajdonképpen, amit itt látunk, környezetet, udvar, szép házat, ezt mind a nulláról kezdték el felépíteni.
1: Az biztos igaz, hogy a nulláról. Mikor mi ide eljöttünk ketten, meg az idősebbik fiammal a karomba, csak annyink volt, amit rajtunk volt.
0: Van 4 gyerek, és mennyi unoka van?
1: 18 unoka van, és 19 dédunoka. Szépek, okosak, értelmesek.
0: Zoli bátyám most hány éves?
2: 68-at fogom tűteni, szeptember 16-án.
0: De jól tudom, azért nem éli ezt a nyugodt nyugdíjas életet, még mindig dolgozik.
2: Még mindig. Hát még így el szoktam vállalni ilyen kisebb tetőket, vakolást.
0: A burkolást ki csinálta?
2: Én csináltam azt is.
0: Egyedül?
2: Hát úgy, hogy a másik fiam vagdalta nekem, én mértem, raktam, ő meg vagdalta lefele.
0: Rotakapa is már itt van pihenőben, már ő elvégezte
2: dolgozott. Hát ez már reggel dolgozott, igen.
0: Reggel? Hány órakor?
2: Hát már 6-kor. Ilyen kertes háznál van mit csinálni.
0: Zoli bácsi, ez minden saját készítésű. Igen. Láttam itt egy kerti, nyári, kiülős kis helyet itt.
2: Igen, igen. Az is kézzel lett mind csinálva. Minden hétvégén, hogyha úgy kerül rá sor, akkor nyársolunk, bográcsoljunk, összegyön a család, azt együtt vagyunk. Felrotáltam.
1: Látom, jó lett. Hey. Akkor ebbe ültetünk krumplit, zöldséget, sárgarépát, hagymát, borsót, ilyen dolgokat, fokhagymát. Fődieper is van, málna is van lejjebb.
0: Itt a kertből megterem minden, ami a konyhára kell.
1: Hál' Istennek meg. Még a hűtőben mindig az van, amit innen felszedtem. Borsó, zöldség, sárgarépa. Ilyenek, zöld bab, meg jönnek a szomszédok egy kis zöldség levélére, ezért azért. Akkor adok nekik az idősebb asszonyoknak.
0: Az idő még hívő emberek.
1: Katolikusok. Szóval
0: azért mindig segített önöknek, hogy rendbe menjen minden.
1: Meg, na, meg is kérem este reggel rá, mert addig nem alszok el, még nem imádkozok. Reggel is úgy kelek fel, hogy imádkozok. És kérem az áldását mindenkire, minden népre.
0: Mit javasolna a mai fiataloknak, hogy mit csináljanak, hogy mondjuk 50 évig ilyen szépen együtt éljenek a párjukkal?
1: A mai fiataloknak nem lehet semmi se javasolni, tisztelet a kivitele. Mert fiatalokkal dolgoztam, fiatal nőkkel. Ugye most mentem nyugdíjba, én is. És akármit mondott nekik az ember, elnevették. Van mit olyan mond? Egy pár, aki olyan szegényebb helyzetben él, hogy elfogadja, hogy igazam van, meg tényleg jó tetszett mondani, hogy ezt így kény, vagy úgy kény, de legtöbb része nem. Mai generációk már nem olyanok, mint a miénk volt.
0: De azért elégedett az életével? Úgy?
1: Én elégedett vagyok, hál' Istennek. Lekopogom. Elégedett vagyok a gyerekeimmel, családommal, mindkettőnkkel. És akkor ettől többet nem is kívánok. Thank you.
3: Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amen. Tehát ez a Rút könyvéből talán a leghíresebb rész.
4: Mondja király Márk.
3: Számomra is sokat jelent, mert én magam is az esküvőmön ezt énekeltem a saját feleségemnek. És ő nekem énekelte. Az esküvőkön, ahol szolgálunk, ugye lelkészként roma házas pároknak az esküvőjén, hál' Istennek, hogy sok esetben részt vehettünk, és ott mindig elhangzik ez a rész. Ez a rész a Bibliából nagyon jól összefoglalja az elköteleződést, amikor egy ember elköteleződik a másik ember felé. Ebben nagyon jól ki tudja fejezni azt, hogy ő egységben kíván lenni egészen a haláláig a másik embernek. És most a házasságról beszélünk. Tehát egy feleség elkötelezi magát a férjnek, a férj pedig elkötelezi magát a feleségnek. Aki kinyitotta a Bibliát életében egyszer, és elkezdte olvasni rögtön a teremtésnél, akkor ott olvassa, hogy Isten férfiúvá és asszonyá teremtette az embert, és az volt az ő tökéletes terve, hogy ők egyek legyenek, hogy elhagyja a férfi az ő apját és anyját, és legyen a feleségével egy. Nagy titok ez, ahogy mondja Pál apostol is, és ez egy szellemi törvény, ami ez mögött van. És aki ezt ebbe belelép, érdekes módon még azok is, akik nem hisznek Istenben, de ennek ellenére belelépnek ebbe a nagyszerű dologba, a házassági szövetségben, ők is megtapasztalják Istennek az áldását.
5: Tizenhét éve vagytok házasok, 5 gyermeketek van, és amikor megismerkedtetek, akkor ti már keresztények voltatok?
6: Igen.
3: Keresztények. Hát gyakorlatilag Isten tiszteleten láttuk meg egymást.
6: Így van.
3: Hát az úgy volt, hogy én ifjúságvezető voltam, tehát az ifi pásztor voltam, én az fiatalokkal foglalkoztam.
5: Hány éves voltál akkor?
3: 20 körül. A Brigitta ott keltette fel a figyelmemet. Hát én nem volt, nyilván, hát én is.
5: A nyájhoz tartozom.
3: Igen, és hát úgy alkalmak után beszélgettünk, és valahogy kialakult az, ami egyértelművé tette, de gyakorlatilag 3 év volt a mi ismerkedésünk.
5: Imádkoztatok ezért?
6: Így van. Ez hol abban maradt, hol megszakadt egy ideig, hol megint elkezdtünk beszélgetni, tehát mindig ilyen szakaszok voltak, amikor ez a 3 év.
4: Mondja király Brigitta.
6: Beszélgettünk, aztán már kicsit eltávolodtunk, és figyelgettük azt, hogy ez működik, nem működik, megy, Istentől.
3: De teljesen jó volt így utólag, mert tehát azért be kellett fejeznem a tanulmányaimat. Akkor, amikor befejeztem a tanulmányaimat, ugye akkor össze is házasodtunk, és utána már be is álltam pásztori szolgálatba a feleségemmel együtt. Tehát ő nélküle nehéz lett volna ilyen feladatokat ellátni.
5: Milyen pásztor feleségnek lenni?
6: Kihívás, mindenképp kihívás, de élvezem igazából, élvezem azt, hogy tudok neki segíteni, mögötte tudok lenni, igazából tényleg így távolról tudom támogatni őt.
3: És ő mindig azt hiszi, hogy távolról támogat, de igazából nem. A házasságban a feleség ugye, várj egy kicsit halkabban, fiam, segítő társ, és a Brigitta rendkívül sokat segít nekem. Ha nem tudnék harmóniában lenni, nem tudnám elvégezni a lelkészi feladatot.
5: Ugye Mohácson vezeted ezt a gyülekezetet, igen. És lehet azt mondani, hogy főként roma emberek látogatják van, az Isten tiszteleteket. Brigi, mi a tapasztalat, hogy a fiatal házasok, vagy esetleg az idősebb házasok is milyen gondokkal vagy problémákkal küzdenek?
6: Az otthonlét az egy kicsit meg tudja nehezíteni a mindennapokat, a gyerekekkel való otthonlét, ugye, ezt ki tud hadni a házasságra is, ugye, hogy a férfi dolgozik, jön, megy minden nap, ugye, egész héten, keveset látják egymást, a kommunikáció nehezebb, ugye, összehozni azt, hogy egy kicsit ketten töltsenek időt egymással. Igazából ezek a kihívásokkal így nap mint nap küzdenek fiatalok is, idősebbek is szerintem.
3: Tehát mi azt látjuk, hogy nem lehet zsigerből házasságot élni. Lehet, csak az tudjuk, hogy hova vezet. Vagy sikerül, vagy nem, és általában nem. Szerintem a házasságnak törvénye van. És a Bibliában ez le van fektetve. A Biblia az egy olyan, mint egy kresztkönyv. És hogyha ezt a kreszt mi követjük a házasság tekintetében is, akkor nem lesz baleset. Akkor el fogunk jutni A-ból B-be. Mi ezt a 17 évet ünnepnek tartjuk az életünkben.
6: És nagyon gyorsan elment.
3: És nagyon gyorsan elment, és minden házassági évfordulónkon elismerjük azt, nagyon őszintén, egymástól függetlenül, hogyha Jézus kultúráját nem ismerjük meg, akkor ez a 17 év valószínű olyan lenne, mint a rokonainké, barátainké, azoké, akik nem ismerték meg Jézusnak a kultúráját. Nagyon nagy szükség van arra, hogy igenis az embereknek megmutassuk azt, hogy Isten találta ki a házasságot, és ha ő a feltaláló, akkor adott hozzá használati útmutatást. És csak ennyi a dolgunk, hogy vegyük figyelembe a feltalálónak a használati utasítását, és működni fog a dolog. Mi csapatban gondolkodunk, tehát mi csapatjátékosok vagyunk. Nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok a feleségemért, hogy ő tanácsol, hogy segít. Kiegészít magyarul.
5: 10 év múlva hol szeretnétek látni magatokat?
3: 10 év múlva én nagyon szeretném látni, hogy a gyermekeim, a nagyobbak, akik már nagyobbak is abban a korban vannak, hát hogy ők férhez mennek, családot alapítanak, látni azt a tervet, hogy az működik, ami benne van a szívünkben, ővelük kapcsolatban, a gyermekeinknek a tanulmányával, és ugye nem utolsó sorban a házasságukkal kapcsolatban. Aztán én, mint lelkész, 10 év múlva nagyon szeretném látni azt, hogy az a befektetett munka, amit belefektetünk az Istennek az ügyébe, az egyszer csak elkezd virágozni, és hozza a gyümölcseit, és azok a közösségek, ahol szolgálunk, azok virágoznak, prosperálnak, növekednek, fejlődnek. Mi pedig még boldogabbak, még áldottabbak legyünk.
5: Amen. Ha? Így legyen.
6: Ennyi. Így van.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban három szólamra a Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaricko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale.
3: Kate ungriko rádióvó sajsunen, perománi síb. Muro anav, Kvalla Gábor. Pekadó Gyesz, Orostás Csabi, Okunhegyesi Feró, Hajó Györgye Dániel Jimmy Vorbil, Pakodó, hogy le romenge kethánet robújte hutyilen, ke náj káver konte zsutil.
4: De úgy leszára kaptume, kászíte pramkodi vorba, te sajzsanem pa a báró prál, szíte pramkodoké, voj, budberis, Majanglal páro trajó, trajilas, szár te panaptó menge, szár patyaimó manus, szitepanel, dosálló trajó, trajilas. Szoszi, szometrádav, cini gruppó, andai szuntolni devleszko a nav, vivoj ande pirel, vojszki pisájlesz, gandara aerobia, duj kurkén a csilasztár, rodem lesz a pekájleszko, kérké, pasamande besél, vorbi szár dem lesz a, voj pindasz mange, vandi robia, pirlas andre, Pekasave bútya, ke pilasa ande pastoro, ande robia, voj sunalas lesz ki vorbi, fajlas lesz kadi búti, so metrada vando cino körös, akar dem lesz a vilas maskaramende, akank me pusos lesz tar szárhatyár elpe maskaramende.
5: Hobobobo vineti nem oda vine, hobobobo vine.
6: Szaszta baktáletem, integrálni. Hát például Andrika egy gadala, annak gadó gyülekezetó, gadó Csabi a kárdaszma, gadó Rostár Csabi, és arra praptunk, igen, párot traivasz de bakának, és na is debb lesz, majd kólszim, kaj, a sunab legázse, kaj vorbim podel, orró, tajbi gadó Csabi, és lásolj magja nagyon, majd kólszim, nagyon lásolj. Olyan demori gógyi gadala csóre, dóguri, csóri máta, omári mó, holina, olyan demande, lásolj nagyon. Na, itt lesz ki.

0: Fülekadó Jazz, Orostás Csabi, Okunhegyesi Feró, Hajó Györgye Dániel Jimmy Vorbia, Pakodó, hogy lerumengeket hánet robújte hutyilen, kenáj káver konte zsutil.
1: Kodot robújte pen azt azért romengi, hogy szia men, amen kateándó cínok őrösjek románok hetáni pöljek, románok klubbo, haj kötekeres tukadala bútya, szunta debeszki vorbi kote desze romengi, taj viega zsenge, naferi szunta debeszki vorba, szitjár el kote a Csabi, kote azért szi káver bútya is, kote saj kelempele románi savora, saj maken, saj szitjompa e románi kris, na?
2: Nai sarav kai kadi bucio prandal, ka moste prav kadi, nai sarav le devleske kodi ke site prav tio alau, uje, faro, na njom but buci, kerdam baj angla, ta iz vrardan le manušen le gažen, taj kadale polgarmešter rosa but vor bisardan, taj tešaj hutilest le pašatute.
1: Na te kadala bucio közösen kerdam šavale na hojaj vinama.
2: Baj angla, te site prav kadala bucia, de kadal bútya, ande jekker az bútyi, csecsés, de tuk is hajnai száraz, kadot han, szó dan, klubboszke, taj mange, csecséske nagyon sokára bútya keraszkod he, le savorenca, te szityáraz, le te makhen, a tuncsig bút sokára, bisóra, savora krempenge, dange, a tuncsig, avenkod he, gázsékon, te szityáren, Szinte plávkodó, te zsani le manusa, le rom, kadó klubó, konik de konik, csi lóvárel, amely...
1: Bilóvengó kérdez.
2: Bilóvengó, nagyon te de lóvé, amely dam fogadalma pekodó, amely kanyikasztar csilaszt lóvé, tu ávri dan duma, andat jó múj pendankodó, de vame, amely na anda lóvé kérdezkodó, anda kodó, amáre savora, amáre terni mátura, o románi pe, kodó csacsó, románó, o románi krisztes saj szityón, szó legázsén, azt itt potinen.

0: Hát meg kell legindíts szárav, hogy kaszavai vérom, taj végázse, hogy feri a tucsi zsanente zsutimpe pendek, von gindinkodala, te zsutte den a lelóve. Bilo vengo sajó pretorgyoló manus, me a me rom kate andó cino körös kamaszte szikavasz, kadó ungriko temeszke, hogy bilo venge o prezsanaszte ásúvasz, ha zsanassza már bújtjate kérasz. Na, Jimmy?
1: Csacsászi moroplak, talbak táli ki borba tájvittut, egy szabara zsönet, csacsászi moroplak, kajol ású mocsitú bullóve moroplalóro. Pedig szemú gógyitú bulláj pátyi.
0: Hát várj kanale rom, szóztar zsangli o prete áson. De gindintú még egyszerre, na? Pírnas, andi jegvátra, andi kávervátra, kérnas penge bújtja, naszkote a polgármesteri, naszkote csiszoszko ungriko manus, kodopen lasz lengolyna káde, haj káde trubújtú mári bújtja, te keren tú már ott rajó. Na? A tuncsi szosztárti na vazda szamár ott rajó káde, szaram

0: Nathan Feri, ha meg kérdez kádja, hanem bitume, a Budzsének hatajandó címnökőrös kádegén gyiszárempe, és kodoszi a mári, a máru báró gindó, inke mai Budzsének kádete gindimpe rom, haj vi gázsé maskara mendekon kadala bútya kerene. Na?
1: Kádeszi, amé, andó ungrók, a tanika dicára, tromap, de prav, amé számé legmajanglune, Manusa, konka szó klubó tráden, vikada leszek a masasztiszika vaszándre, in ungrene romenge, saj tráden klubó, bipártoszko, bilóvengo, ke le rom, szite hutilem pengo trajo andejek, von szite vazden pe avri, ke le gázsé, nacsa csikánes vazden pe avri, von anda le rom le ovedikhen. Ame pále nas titi dikas love andejek havriste, kodos szite das jek havri szózsanás. Ame szame legmajanglune manusa, szaszmas téla mende, vo tévé, vo duna tévé, vikodosajdikhen, more prál, vikoda ande szikavel, szosza szityáras, a szár szityáras le saborhen. Kodi valójában példaértékű voly, kodi bútyi szó, amikor azt mondod, hogy cinok őrös.

0: Pat kade si, kade si, šaj rodena me po sikado internetu o YouTube-u. Kote šaj dikena me leke kiškurašeske romen, amen. Čizena vsar si opre?
1: Te si opre, si te prav umrika, cigán klub, Kiskörösön, cigán klubot nyitott, Kunhegyesi Ferenc festőművész Kiskörösön, ezen a címen. Pekado címo sajra ken lesz. Vipo interneto, Vipo TV, sajdik napri, Vipo YouTube, sajrodan lesz papále, me zurális, pravte di ken lesz, ke inke jogvarszite prav példaértékű vojkado, ke najló ve Andre, a me sasket háni, szó szia me.
0: Vé, kate si baškara mende o Jimmy Bolde same palpale, sardi kapčore, draba di kelpeske, soske draba je kadalo prava.
2: Po ilotro bote ki davle, ka sam sme infartuši, a je povelnio maši, ke baro je mange, šajnošo. Tu bote ki da, tolen gled randa, ko to raza ko djes. Ne, musa, si nas valo sem.
0: Tu sar gindis.
2: No, ima morba lende moro pala. Rendeš nam puťari boj, godo moro pala, ke njamo samo gina izdevleske, hoď, anda cino kore, šaj praz, kode vorbo, hoď, mjuvis, opre, Boldem pa kada vorba kaj pendestu kao čabi mora prala, hoć fešte művész.
0: Na i sarav tu mi gešao vada.
1: Kad je vorba vlas bainke, konšunil kad je vorba, bud zorsa si peki vani aslenge, vilenge, vile purenge, vile ternenge, da te zuma en lerom čačikane spenge buti ando vastelen. Kas tu bujte te žuti saras, te nalažal, te mangel žuti moro, ki katea maro pralo fero, ando cino kjöre, špin žardo imanuš, ande i cara, katea ando ungro, šaj mangen le stare, žuti maro de, ame jek sam, rom sam, pral sam sa, ki vani astu menge kodo, te šaj traden kadar buťa, vitume bilo vengo, nalegažete leno ando vast, romani buti, apola metelas, da vlesam u kaptume.
0: Si vorba kaj kade perelpe, si kastar maj gojavel, si kastar maj dilo, si omanuš. Penla so čabi hoj žuti sara sako neskon kamelte kade kerel sarame, ne me kodo penav, ko maj gojavel si sarame, kodo le starvija me šaj si ću vas, tad naferi kodo len žukaras kon si ti mokamente si ću namendar, a bi kodo len ko maj gojavel si sarame. Te žutin amen, te kade tavel.

Hadunk Rikó rádióhoz az perománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunán amen. Kvalla Gábor ez sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
1: Jó napot kívánok! A román zene világába hívja önöket a Nemzetiségek zenéje című adás. Román popdalokat hallhatnak Andra előadásában.

Alexandra Irina Mihály, művész nevén Andra, Erdély szívében aranyos gyéresen született. Nagyon fiatalon kezdett énekelni, 7 évesen szerepelt először színpadon a helyi kultúrházban. Egy Whitney Houston dalt adott elő, és már akkor igazi rajongó tábora volt. 14 évesen adta ki első lemezét, melyen 10 dal hallható. A lemez címe Andra, nagy sikert aratott, 2 dal is elnyerte az év slágere címet.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: ...2003-ban Andra lett az év legjobb hangja Romániában. Ugyanebben az évben Andra új lemezzel jelent meg a zenei piacon. Vreau Sărutarea-ta, Csókodat kérem címmel. Check it out, check it out.

2008-ban Andrának megjelent az 5. albuma, Drágosztja Rămâne, a szerelem örök címmel. Andrá nagyrészt angolul énekel. A lemez legszebb dala a címadó dal, a szerelem örök.

2009-ben újabb lemez látott napvilágot, Szeres ma, Szeres holnap címmel, melyben Andra hozza a megszokott formáját, az album nagy sikernek örvendett.

A Nemzetiségek zenéje című műsor a végéhez közeledik. Ma a román poppénekesnő Andra dalaiból válogattunk. A Nemzetiségek zenéje című műsort meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket Bauer Ádám.

0: készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.